0: ölüler.
1: Boye gola.
2: Boye gola.
1: Ali.
2: Çendane mez kerdi ki damenem. Damenem ez dest. Damenem ez dest. Ber, ber, ber, ber, ber, ber.
1: Bora.
2: Bora.